nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
4: Igen.
0: Ó, na végre!
5: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.
6: Szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ Rádió. Neked zenélünk. Szuper DJ Rádió.

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió. Nekünk.
2: Ez
3: a Super DJ Rádió.
4: Szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ Rádió. Neked zenélünk. Szuper DJ Rádió.hu.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. Te Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül szoktam még szombaton és vasárnap is beugrani, ahol is várlak benneteket az igazi emlékeket ébresztő zenékkel. Olyan DJ Simon stílusban.
0: Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.
2: Super DJ Rádió. Kattanj ránk!

A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.

0: 100% sláger, megállás nélkül. Ez a Super DJ Rádió, neked zenélünk.
1: It is 90s, 2000s, Music Radio.

0: A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.
1: A Hungarian Web Radio Station, Super DJ Radio.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

Hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenékavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangoltól zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vizen, levegőben, na és még tengeralattjáróban is.

0: Thanks for your power.
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Neked zene. Once you can hear a suckling show, thought I ever gonna see my old pop, and I know ever gonna

0: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül szoktam még szombaton és vasárnap is beugrani, ahol is várlak benneteket az igazi emlékeket ébresztő zenékkel. Olyan DJ Simon stílusban.
0: Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.

Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a

0: legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai baglyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak, ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Feel the vibe! Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió nekünk.
2: Ez
3: a Super DJ Rádió.
4: Ez a Super

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. Te Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.
4: Super DJ Rádió.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok, 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai baglyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak, ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

Sziasztok, szuperek! Én Gregasz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live című műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel, a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok! Super DJ Radio.

0: A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.
1: Hungarian Web Radio Station.
2: Super DJ Radio.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. Te Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.

csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. A rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. De Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.

szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ Rádió. Neked zenélünk. Szuper DJ Rádió. Ooh.

szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ Rádió. Neked zenélünk. Szuper DJ Rádió.

0: Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.
1: It's been 3 years and the sound of Explode still rings in our ears. Let us explode once again.

0: Neked zenélünk, és köszönjük, ha bennünket hallgatsz. Super DJ Rádió, kattanj ránk!
1: Everybody, come on, come on. Yeah.

0: You want to dance? Ez a szó.
1: Baby.
0: Winks, you want to dance? Ez a Super DJ Rádió.
2: 100% sláger, megállás nélkül.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. Te Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.
4: Super DJ Rádió.
5: In the mix. Back to back, beat to beat. Come on, DJ. Hit me with another track.
4: Kattanj ránk.
6: Life goes on.

0: korcsó divan?
1: Yes, master.
2: Ez a Resti a Super DJ Rádióban. Minden szombaton 4-től 6-ig. Vén in action a Restiben.
0: Mr. Wayne, jövök már.

Hölgyek, urak, görcsösen csókolok mindenkit, kívánok mindenkinek nagyon kedves szórakozást a mai napon is, amikor is elszabadul a nosztalgia. Az időgépünkkel 1985-ben megyünk vissza.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
4: Igen.
0: Ó, na végre!
5: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.
6: És ahogy a bevezetőben elmondtam, 1985 szabadul ránk rendesen úgy, ahogy az illik. Rögtön az elején a Billboard forró százas listáját halljuk, erősen szubjektív válogatásban. Első helyen a Wham és a Careless Whispers.

És ahogy az első helyzet mutatja is, elég erősre sikeredett ez az 1985-ös forró százas, hiszen az első tízben van még egyben felvétel, a második helyen viszont Madonna és a Mint egy szűz.

És ahogy mondtam, az első 10-ben benne van a harmadik helyen a másik Vem nóta, aminek az a címe, hogy Wake Me Up Before You Go Go, azaz ébresz föl, mielőtt elmennél. Hát szóval engem ne ébreszem föl senki, mert az annyit jelent, hogy a mai műsor felvételről megy, mert ha haszom.

A 10. helyen a norvégok üdvöskéje az Aha, a nóta címe pedig Vegyél rá, ez valószínűleg valami bűnügyre kéne, hogy pedig igazából nem bűn, amit csinálnak, sőt, mi több, a 10. helyen végeztek.

Szörnyű még kimondani, és 1964-ben alakultak, és az bizony már 60 éve. Ugyanerről a listáról a a 89. helyről szól a másik nagy kedvenc, hogy ne vegyem ki a lábatokból a bugit. Jön a Cool and the Gang és a Fresh.

0: Nation.
1: És még több 80-as.

0: Ahhoz, hogy 1985 zenei környezetét megismerjük, természetesen hozzátartoznak a magyarok is.
1: Álmodoztam rólad.
0: Mielőtt elmegy, Dénagy Lajos és a Bikini.

még kimondani is szörnyű, hogy ez már majdnem 40 éve, pontosan 39 éve történt. Jön Demjén Ferenc és a Szerelem első vérig.

És egy ikonikus dal, amit nem tudok elfelejteni, hiszen ez volt az első igazi Edda, amit én kedveltem. A Kör.

0: Hogyha 1985-ről beszélünk, vannak nevek, amik kihagyhatatlanok. Ilyen például Szikora, Robi és az Ergo.
1: A kör.

És 1985-ről beszélünk, van még egy kihagyhatatlan név, hiszen az év slágere volt, Varga Miklós és az Európa.

0: Verjük fel az alvókat!
1: Jó reggelt! Ready, check!
2: Techno is back! Nem szereted a zenét? Rossz helyen vagy? El lehet innen menni. Ez a Super DJ Rádió. Világos? No szevasz! Túl a top 100-ason jönnek olyan előadók a körben, tehát senki nem menjen sehová, mint az Art of Emotion, a Bad Boys Blue, a Baltimore, a Falco, Fancy, Freddie Mercury, Giorgio Moroder és Grant Miller. Az első számú kedvencem volt a listákon túl az a csapat, aki mindössze egyetlen kislemest csinált Németországban, viszont 85 kihagyhatatlan dala volt a diszkókban. Ez az Art of Emotion.

1985 megjelenik a Bad Boys Blue első lemeze és egy listákat rengető slágerrel, a You're a Woman-nel.

1985 megjelenik a Scratch első lemeze, és állítólag hozzájuk köti nagyon sok ember az itáló kialakulását, pedig ez nagyon nincs így, hiszen már 83-ban létezett Ryan Parrish-sel és a Dolce Vitával, de addig is a covidos időszakokban. Disco band.

Csak az van a kérdésem, hogy azt tudtátok-e, hogy az első Tarzan filmben egy Amerikában élő magyar úszóbajnok volt a főszereplő, akit úgy hívnak, hogy Johnny Weissmuller. Ez pedig a Tarzanból és a Baltimore-ra. Ha már Italóról beszélünk.

Elég rendesen belecsaptunk az italóba, úgyhogy ne feledkezzünk meg arról az úrról sem, akinek az első lemeze 1985-ben készült el, és minden idők legtermékenyebb italó előadója volt, és úgy hívják, hogy Fancy.

1985 még egy első lemez és egy hihetetlen karrier indulása a Modern Talking első lemezéről, az első sláger, ami kihagyhatatlan volt 85-ben.

bizony 1985-et írtunk akkor, és akkor azért történtek dolgok, mint például a következő úr, aki Amerikából követett el italókat. És nem kis sikerrel, a neve Grant Miller, a dal címe pedig Cold as Ice, azaz hideg, mint a jég.

A következő csapatnak a harmadik nagy lemezre sikerült belenyúlni igazából a sikerek közé. Olyannyira belenyúltak, hogy ezt a nótát elénekelték dánul is, hiszen ez az anyanyelvük, ez a Laban.

Még egyetlen egy nóta erejéig pacsálunk az Itálóban a következő úr Gianni Corraini, azaz pontosabban Ken László. 85-ben született a Tonight.

Rémlik az a film, hogy Zorba a görög, Anthony Quinn főszereplésével 1964. A legendás főcímdal 85-ben újra a listákon az Athénával.

0: Super DJ Rádió.
1: És ezzel a spottal vége is az italó vonulatnak, úgyhogy a folytatásban átmegyünk a szomszédba. Ausztriából érkezik Falco és a Tango the Night.

Hölgyeim és uraim, az utolsó 86-ban vagyunk, amikor jön egy olyan név, ami szintén kihagyhatatlan 1985-ből. Ez a név pedig Giorgio Moroder, a dalcím pedig Shannon's Eyes.

És van még két név, akit nem hagyhatok ki, hogyha 1985-ről mesélünk. Ez az egyik név pedig Johnny Vauquelin és a Round One, valamint a Miami Sound Machine. Úgyhogy először Zaire-be látogatunk.

A búcsúnótám előtt mindössze egyetlen egy van hátra, ez pedig a latin zene egyik királynőjével, az élen Gloria Estefannal érkezik a Miami Sound Machine és a Conga.

Örülök, hogy ezen a hétvégén is itt lehettem veletek ebben a két órában. Addig is köszönöm mindenkinek a megtisztelő figyelmét, és kívánok a továbbiakban nagyon kellemes háttérrádiózást mindenkinek. Sziasztok! Mesdames et messieurs, meine Damen und Herren, lovagok és lovaginák, ez itt a Super DJ Rádió.

0: No matter how you feel, how you feel. No matter how it was, good or bad. You gotta believe deep in your heart.
1: Szép napot is egyben kellemes kora délután, vagy kis ékéső délután, inkább, yeah. Majdnem azt mondom, hogy kora estét, yeah. Még az is beleférne szerintem. 2026 azt mondja, hogy szeptember 5. napját írjuk, amikor is 18 óra, 8 óra, 3 perckor. Bekezdik, Doki, sziasztok! Az előző két órát köszönjük szépen Papinak, Vénkapitány, mindent is szeretem a tiéd, minden rendben volt. Legközelebb visszavárunk természetesen, és imádás ezzel természetesen. Többet nem mondom, hogy természetesen nem mondom, hogy természetesen többet, na ez van. www.superdigiradio.hu, két órán keresztül kérlek szépen olyan zenéket fogok hozni, amiket nagyon-nagyon ritkán, vagy talán még sosem játszottam. Itt a Super Digi Rádión, szigorúan 140 BPM-en, tehát a pörgés az garantált lesz, bízom benne legalábbis. Azt mondja, mit kell még tudni? Ja, van egy Viber számunk is, hoppá, Rézinger, 0-70-45-95-995, ide lehet üzenni mindenkinek. Mindenki és mindenkinek üzenhet bármit is, minden is beolvasásra kerül, ami természetesen az nem, úgyhogy bukva mindent. Na részik, mit kell még mondani? Semmit. Csapjunk bele, tehát 140 BPM-en olyan italo és Eurodance zenék, amik olyan tipikus dokisak. Na figyelj, sziasztok! Mivel is kezdünk? Itt Lorenz D. Ez még nem volt itt a Superen. És a Mystery.

a Viber, ki volt az első, és a Isti volt. Gyönyörű szép szombat, késő délután kívánok neked. Drága Doki Erdélyből, Erdély Szent Györgyből, az Izsa család már vár téged. Van, ahogy vártunk. Örülünk neked, hogy újra hallhatunk. Csodás hétvégét kívánunk mindenkinek. Nagy ülés oda át, a családtól mindig Szivike. És a családi imádás ezerrel. Hello, Erdély Szent György.

Csilla következő azt mondja, hogy jobban egy lemezjátszón elkészítettem olyan zenét, hogy mindenki ismeri már, sőt a könyökén is kijön talán, Network és a Memories, igen. Sőt azt mondanám, hogy a Networknek a énekese nem is olyan rossz hangú. Viszont valami oknál fogla. Találtak egy új nőhölgyeményt, nő személy talán. Eliza G néven fut. Olyan hangja van, pac. Bődület. Ugyanúgy nyomják a Network, tehát és a Memories következik. Viszont aki most énekel, nem más, mint Eliza G. Az öreg G. Figyeld a hangját. Tényleg brutális.

Finesse-től Network után itt van Blizzard. A dal címén a Living in the Night. Euroklasszik remixben itt a Super Digi Rádión. Olyan szinti van benne, hogy atya úr is dobod a gyereszerrel. És indul a vonat tovább. Csak megálltunk egy állomáson. Irány a Balaton mondjuk. Irány a Balaton. Ilyen tirip, tirip. Rohadt nagy figyelj. In your eyes.

Ismét Fiber, itt vagyunk Győri Zoli is. Szép estét kívánok, jó munkát kívánok, és jó hétvégét kívánok, annyi mindent kívánsz. Ez a három kívánságot pontosan. Szia, Zoltán, ciao.

Simona beszéltem, egy olyan negyed órája. Simona beszéltem, egy olyan negyed órája. Mondta, hogy beindította már gépezetet, ami számlálja a BPM-et.

játszik a jobb oldalt. Felkészül egy jó kis W. Egy olyan nóta tőle, amit ritkán adunk, átunk innen a Szuper Digi Rádion. Nem értem miért, figyelj!

Ez ilyen, ennek is olyan Cindy-e van, mint egy Cindy. Karina és a Let Me Care of You. Figyelj! Hogyha égbődület! Finom kis Mambra Mix! Itt a www.superdigiradio.hu-n!

itt van Ükencsike és szia drága Doki! Sziasztok, szuper Ükencsike is kagylózik ám! A messzi Svédországban micsoda! Gyönyörű szép estét kívánok neked és minden kedves RGA hallgatónak! Kellemes zenehallgatás nekünk és jó adás neked! Pucsi Ükencsike! Ükencsike és Svédország! Gyanús! Hát akkor neked nincs meleged, na! Szia Ükencsike, puszika!

rengetegen vagytok, hál' Isten. Török István is itt van velünk, sziadok, én köszi a szuper zenéket, kellemes szombat délután, te minden Super Digi rádió hallgatónak, és a rádió minden tagjának. Kedves István, megtisztelő a két füled, szia-szia, ciao. Na pila-pila, ismét egy újdonság, itt a jobb oldalon, figyelj!

és mit fájber? Mondani kell, gyerekek, rengetegen vagytok, állisten. Lovász Kalcs is itt van, hát megtisztel minket a maximális tiszteletem, doktor úr. Szép estét, szép hétvégét, jó adást és sok pihenést kívánok. Köszönjük szépen. Vice versa neked is, Kalcsikám. A holnapi napot azért úgy terveztem, hogy azért irány a kert. Egy reggeli séda a kutyákkal az erdőbe, aztán a kert.

Nézzük a következő zenét, gyerekek, így a jobb oldalon már készen van. Egy ugyanilyen nóta, sőt, Detto erre lett írva a Bad Boy-ra. Baby Saint, my Mary Ann lesz, és a Fly. Hallod, Detto?

Itt van a Mirko is. Ajti, hello, Tomikám, királyzenéket osz, mindig ütközönöm szépen. Ütten és széből is kirakott egy képet. 32 fok van jelen pillanatban náluk. Hát azért így sem volt gyenge, itt 31 volt. Fönn a Mátrában azért az nem olyan rossz szerintem. Pláne a tetején. Mirkókám, kitartás, annyit így meg, hogy nem rossz az idő. Hát tényleg nem. Kedves Tennessee, kedves Mirko, imádás ezerrel. Na nézzük azt a másik zenét, figyeld, ami ugyanez szinte. Csak ő Marianne néven fut.

the Bingo Boys. It's your sugar daddy. És a gyerekek, benne vagyunk már az őszbe lassan. Hál' Isten, én szeretem itt az erdőbe. Gyönyörű, szép színek, és minden gyönyörű.

Bingo Boys után itt a www.vancoberidzsiradio.hu-n 18.41-kor Moon Girls és a Material Girl dollár remixében. Ez sem gyenge.

És a 8-ig, tehát 140 BPM végig. Aztán 8-ról nem elfejteni. Jó szánk, Simon úr! A sima bőrű. És hozza a bakeréteket 1000-rel.

Ismét Viber, itt vanünk háza is. Szép szombatot kívánok minden hallgatónak. Annyit írja, hogy rendesen belekezdett Dr. Tom, hogy milyen zenével azt nem tudom. De itt jó hangulat, azt tudom. Szombati leszulás, semmi más, zenehallgatás. Nyomod, Doki. Fülelés és hallgatás. Kedves házi, ott meg imádás. És hogy itt meg imádás.

Itt van Zoli is, a Viberen küldött egy képet, egy jó kis steakről, hát nem néz ki rosszul, finoman szóval. Majd is szia, Doki! Egy kis steak Írországból nektek, ahol köszönöm szépen, és annyit még sütés előtt, gondoltam, hogy sütés előtt van. Zocsám azért, hát úgy célni, na. Egészségétek és jó étvágyat hozzá. Azért az nem néz ki rosszul.

ismét Villa tovább, Walter is itt van. Szép estét kívánok, Doki. Jó adást és kellemes rádió hallgatást. Minek ez egy szuper DJ vagy DJ rádió hallgatónak. Soproni Gari fülel. Meg a Soproni Gari. Szia, Fater. Ő pedig itt Beach Party, tehát. És a Night to Remember. Jó kis Night Mix-ben itt a Super DJ rádió.

teljesen gyenge. És egy Henkel minőség, Rakrim és a Free. Jó kis extendedben. Csabikám is itt van velünk. Sziadok, ez Puci Öller is nektek. Remélem azért feljebb is mész a bípjemekre. Nem. Egy jó kis szkúterre. Tekerve neki, mesterem. Nem. Mert kerti kiülő festésében vagyok, amit saját magam terveztem és raktam össze. Az előbb úgy javaslom, hogy kerti küllő. Mi ez a kerti küllő? Kiülő, te hülye doki. Csabikám, imádás ezzel az egész családnak. Imádás még egyszer. Ciao! És gyönyörű lesz. De képet is kaptam róla.

Csabikám, azt tudod, hogy a tezeinetet játszom. Ebben a mappában most nézem, 6121 zene van, és mind Eurodance, és mind FLAC minőség. Csak rád vár.

Csak egy gyors kérdés. Gyerekek, ki mit csinált a mai nap? Kinek szépen reggel fölkeltem, még hajnalba. Tudtam, hogy a Gran Turismo-ba, mármint a PlayStation 5-ön új pályák jelentek meg, úgyhogy azonnal rá kellett néznem, végig játszani mindent, és pénzgyűjteni akarom egy kreditet. Úgyhogy ment a játék ezzel.

Én volt Lacrim és a Free, ő pedig Rimini Project. És a Sons of Goodbye maxi verzióban, mekkora ez is, figyelj!

Ismét Viber, Pálinkás András is itt van velünk. Sziasztok, szuperek, kellemes szombatesti időtöltést kívánok mindenket egy szuper DJ hallgatónak és lemezolvasóknak. András Kám, megtisztel, hogy itt vagy, halló!

Schmidt Fiber, Ládonyi Zsolt is itt van velünk, Hello Doki Vál, jótékonysági sárkányhajó verseny volt a mai nap program. Azon én is voltam egyszer, tök jó volt. Annyit én még hallgatunk téged ezerrel. Az egész Ládonyi családnak óriás márolás. Sziasztok, hello! Az öreg Vikik jó darakta rendesen, úgy ahogy kell. Don't give up!

Kezdem zöldi küldött képeket a finom kis húsokról. Majd így még két perc kb. És ott vagyok a bükkbe. Azért az nem rossz. Viszont ha időt akarod hozni, én a Mátrába vagyok. De mindegy, átmegyek érte én. Ha ide akarod hozni, persze. Ó, de jól néz ki, Jézus Mária.

Pri Zoli írja, hogy jó régi zene, nem mostani már. Bizony, nem bizony, mert és még mindig üt. Jó, tehát X-Site és a Down, Down, Down. Nézzük, a balóda már kész. Jön egy Anat és egy Without You.

is nagyon szeretem, megmondom őszintén. Még régességen az Ásványban rengeteg szennyomtuk. Hanát is a Vidalti Original verzió, itt a www.superdigiradio.hu-n. Oh yeah!

megmondom őszintén, de néha-néha kinézek az ablakon is. Van nekem egy magyar zászlón kirakva, így a kerítésen is. Látom, hogy kicsit elkezdett fújni a szél, és leng a magyar zászló is. Olyan jó érzés.

És ha már itt szeptember van, kérlek szépen, elkezdtük leengedni a medencét. Gondolom, sokan vagytok így vele. Utána néztem, és ugye igazán glórozva, megmondom őszintén, olyan két hete volt, és azt írja a fáma, a ChatGPT, hogy nyugodtan, két hét alatt simán kiment belőle minden. Úgyhogy irány a kert, arra gondoltam reggel, beleöltem egy slagot, megszívtam a végét, szépen lassan ürülget. Jó, van minek. Az itt van 17 ezer liter, tehát 17 köbös. Úgyhogy egészségedre, kert. Egészségedre.

És ha már Libra is Dreaming of You, akkor ismét Libra is az Another Night. Gyerekek, ennek olyan szintje van, hogy pisilés a köbön. Így finoman szóval 19-22-kor. De hülye vagy, oké. És milyen ütem. Ezt figyelde.

Szóval te éjfélkor ezt biztosan berakod, de jó a mást is. Hülye. Természetesen csak a zenére koncentráltam, annyit ír még. És még annyit ír, hogy igen, most engedtem le a kádat. Igazi bolond. It's a

Csabikám, figyelsz? Mondtam anyának, hogy valami rántott halat kéne enni. Erre most annyit mondod, hogy kinek van erre pénze? Vagyis, hogy mennyibe kerül talán?

Valamikor tájt tervezek egy olyan dolgot, hogy csak szkúter, 2 órán keresztül, és csak bakelitről, hiszen annyit lemezem van tőle, hogy megőrülés a köbön.

end. Who would school teach you how much is the fish? Ismét egy titkos favorit. Ez még nem szólt itt a Szuperen. Gilly B. És a Tonight.

Fiverr Csabi írja, hogy óriás márulást imádlak. Tudod, múltkor beszélgetünk róla, hogy... Azért, amikor ketten vagyunk fönt, itt nálam a stúdióban azért egy tipi-tapi lehet. De hülye!

Ismét Hódi Imi kirakott egy képet, jó napot kívánok, igen. Kemenciben pirított bujkacon filézett, hideg lencse salátával, uborkával. This is Bambolero. Úristen, de ilyes vagyok, jaj. Mr. Bambolero. Röpke 23 perc, és jó hozzánk Simon.

ami írja, hogy te hülye vagy. Lehet, de nem mondd el senkinek. Kicsit melegebb a Péter, gondolom. Amikor egymás után kéz a kézbe járunk, a holt fényben táncolva ketten-ketten, egymáshoz simulva. Jó, Csabi! Na, pillanatok tovább! Ivo Derby! És az In The Color! Music Unit! És a Live It

0: Ismétvájver, én svét Encsiké azt mondja, hogy Doki, kérdezted, ki mit csinált ma. Én konkrétan két óra alvással elrepültem Svédországba. Majd annyit mentem, hogy nem csak a bakancsom, de a bakancs listám is. Feltölte a pici 36-os tappancsomat, jaj, de szegényke. Szuperek a zenék, Köncsike, Poncsike, Encsike. És a hó-hó-hó gapcsiga. Miatt nem aludtam, már megint egy pitang zenéket tolt. Ahogy szokta. Ezért imádjuk.
1: Oh yeah.

minden újdonság, itt a Szuperen, itt Patricia, hello Patricia. Hallgass a szívedre, listen to your heart. Ó, a Szuperen. Várj, ezt már mondtam. Ó, a Szuperen, ezt is mondtam.

Ismét Fiverr, itt van még Mónika. Szia Mónika, szuper zenék. Nagy gratulál Mónika Vajgócra. Hello Vajgóc! Na figyelj!

Street Fighter. Itt van még Ladás Szabi. Küldött a képet. Éppen most repült vissza a váltó erre az 1.0 rettenet Wagon Air Plus-ra. Micsoda öröm lehetett. Jaj. Jó kis Wagon Air Plus, gyerekek. Szia, Szabi, ciao.

Andrássy Tomi is itt van a Viberen. Majd én sziasztok! Szuperek, szeretnék én egy dalt Ferikének is a buszosnak. Rábízom, csak pörgős legyek.

Péter írja, hogy nagyon jó zenéket osztál ide, köszi Doki. Micsoda jelzőket írsz, imádás ezerrel. I wanna be your number one.

Timi ide közben, hogy na, kajdozok, ide jöttem kajdozni, ugye, kérdőjel, igen. Folytatom a Eurodance területet a szuperen, adjad már, Ibolyka. Persze. Vagy ti még buszos vagy pucos? Nem értettem, buszos te, buszos. Na, még egy úgy honolta, aztán Doki búcsúzik is tőletek. Hál' Isten, gondolom. De hülye.

Búcsú zeneként pedig itt van Tune-up, és Ride on Time. Simon kérdező, vagyis mondja, hogy dig beszóló. Én nem nyomkodok szinkron gombot.

Hú, de miért, hogy hú, ez hosszú lesz, Doki úr, jövő szombaton. Az Independent Level Fair, a hazai független lemezkiadók népszerűsítésére létrehozott platform. Magyarország egyetlen kifejezetten fizikai formátumokra, vinil, CD, kazeta, specializálódott mainstream zenei világot. Túlmutató, friss és vagy időtálló értékeket felülmúló kiadványokra fókuszáló és egésznapos programja. A kiadványokat elsősorban első kézből, mindig közvetlenül az adott kiadó támogatva veheted meg, nem utolsó sorban limitált egyedi boltokban kapható. Ú, kimondtam.

Csoki Zsolt is ír, hogy Doki, szuper voltam, én mindig köszönjük. Engem, engem ért a megtiszteltetés. Hogy állhatom nektek mai nap is. Józánk Simon tehát ezerrel nyomja majd. Óriás márulás mindenki felé. Velem legközelebb, ha minden igaz és hazaérek, akkor szerda 18-20-ig. Ha nem, akkor nem, persze. Köszönöm, hogy voltatok, köszönöm, hogy ennyien voltatok. Nem elfejteni www.szuperrizsirádió.hu. És van egy Viber is, ami 0704595995. Doki búcsúzik. Sziasztok, ciao, ciao.

0: Szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ Rádió. Neked zenélünk. Szuperdjradio.hu.
1: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel. I'm your DJ, and I'm gonna take you on a tour of a 12-inch. Yes, a 12-inch. We're gonna start here with the kick and the bass. You like the bass? It's filtered. This is the basic foundation of a track. We're gonna build things up slowly. Are you with me? Here we go.
2: Nagy éppenséggel, oh yeah! Csodálatos szép szombatestét kívánok mindenkinek itt a Super DJ Rádion. Ez itt a Private Night DJ Simonnal. Dokinak köszi a 2 órát, isteni volt az utolsó 10 perc, ami biztos. Ami még biztosabb, hogy a többi is az volt, tuti. Jó pihenést, öreg úr! Plusz 3670, 4595, 995, ez a Viberünk. Ide lehet nekem írni. Láttam ám azért, figyelek, hogy mennyien írtok itt a Dokinak. Hát legalább annyian nekem is írjatok. Ne sírjatok, nem úgy értem, hanem hogy írjatok, érted? Na és hogy mit hoztam? Hát így próbálkozok én még mindig ezzel a Eurodance-es dologgal. És ugye hát mondja, hogy Doki is említette, hogy nálam szinkrongom nincsen, csak és kizárólag hódémi, itt van akkor vinilek, ha hódémi nincsen, akkor bakelitek. Hoppá, itt van hódémi, úgyhogy csak vinilek vannak, igen. És ugye azért tegyük hozzá, hogy nem egyszerű dolog összekeverni a dolgokat. Vinilen, és hát az van, hogy ugye még mindig sérült az egyik lemezjátszó, és nem szereti a régi zenéket, mint például Captain Hollywood Project, az 1993-as megjelenésű hatalmas Only With You, csak veled. Only With You. Nagyon fincsi zene. Így kezdésnek gondoltam, aztán majd jön mindenféle más is a 90-es évekből. Aztán ameddig bírja ugye a másik lemezjátszó, mint ahogy ezt elkezdtem mondani, hogy még mindig sajnos beteg, és amint elkezd ugrálni, akkor jön a B változat, a B menü, amit még fogalmam sincs, hogy mi, nem készítettem össze a B menüt, de ha elkezd ugrálni a lemezeken a tű, akkor jön a másfajta, ilyen Tamás fajta zenék. Én nagyon jó kajdlózást kívánok mindenkinek ebbe a 2 órába, itt a Szuperem. Maradjatok velem, és akkor ma jövök még, meg szoktam mondani, hogy oh yeah!

hamar csekkolunk egy Vibert, azt így, de nekem egysége, hogy hello, hello. Itt a hello lány, vagy Pezsi lány. Kajdolozom már, mint mindig, de szerintem ennyire közel még sosem volt a adás közben. Gyönyörű szép estét kívánok neked és minden kedves Super DJ Rádió hallgatónak. Jó kajdolozást mindenkinek, neked pedig jó adást, drága Simon Puscsika, Encsike. Üdv az országodból. Igen. Hello, Encsi. Jó kagylózást neked is, remélem azért tetszenek ezek a zenék is, ha már olyan neked való zenék mennek. Azt mondja, hogy itt van velünk a kedvenc figurám is, a pálcika ember. Azt írja nekem, szia DJ Simon, kellemes szuper szombatestői lazulós, szombati lazulós Adi. Oh yeah! Hello Robi, örülök, hogy megint itt vagy. Na nézzük a következő zenét. Ha már Captain Hollywood Project és 93, akkor kicsit visszaugrunk egészen pontosan 90-be. Hozta nekünk a Snap a meg annyi jó zenét, mint például a következőt, természetesen Dokira hallgatva egy remixet. Jön a Mary Had a Little Boy című nóta egy Red Zone remixben. Itt a

Az is a család, és a István ért nekem. Gyönyörű szép estét kívánunk neked, kedves DJ Simon Erdélyből, Erdőszentgyörgyből. Az is a család jelen. Nagyon örülünk neked, és szuper, hogy újra hallhatunk téged, és persze, hogy vártunk. Gyönyörű szép estét kívánunk mindenkinek. Oh yeah, csak is fincsi muzsikák. Vagyis majdnem ezt írta. Hello István, hello is a család. Jó kagylózást nektek is. Hódi Imre úr, itt van, és Attila tiszteltem. Itt leszek, vagyok, hallgatlak. És már elő is kapta ugyanazt a lemezt. Az Only With You Captain Halliwell-tól. Nála is ugyanúgy pörög, ahogy nálam. Csak és kizárólag a bakelit, ugye? Bocsi, én minél tudom. Itt van ők Csokis Zsolti. Szia Simi, ezt és sziasztok, szuperek! Felső tárkán jelen, és hogy go! Oh go! Oh yeah! Hát megyünk, ígérem, ahogy tudunk.

hogy azt írja, oké, DJ Simon, leszek, amik itt, amik bírom, szép estét kívánok. Hello, Fater, jó kajdózást neked is, és örülök, ha maradsz.

József és Kárcsi barátom bejelentkezett, írja nekem, hogy hello DJ Simon, hello kedves barátom, itt vagyok és kagylozok. Szép szombatot, hétvégét és jó adást kívánok. Hello Karesz, jó kagylózást. Na de figyelj, menjünk tovább, itt a következő zene. 1993-ban jelent meg az eredeti verzió. MCSR and the Real McCoy hozta nekünk az automatizált szerelmet, azaz az Automatic Lover. Call for Love. Na ez jön most egy 95-ös remixben, itt a Szuperen.

a Viberen. Itt van velünk Mór Norbert, azt írja, szia, itt vagyunk mi is, köszi a jó műsort. Mór Norbi és Mária, ja, ez nem nekem szólt, ez még valószínű a Tokinak, de azt írja, kellemes hétvégét minden. Minden jót Pécsről. Szerintem ez nekem szólt, könyveljük el nekem. Igen, nekem. Aztán itt van velünk Lakner Tamás is, képzeljétek. Tudjátok ilyen? A Toki. Azt írja, te, nekem hozzá. Nincs itt senki. Totál egyedül vagyok. Bizonyíték az üres lakásom. Megint. És hát oké, bár úgy lenne, de nem.

kettőn egy képet, iszonyat jó lett, ezt fel fogom használni, és azt írjam, de DJ Simon forever. Oh yeah, oké. Okay. Hol Imi még hozzáteszi, hogy komoly hozzáadott érték vagy a szombathoz. Köszönjük, köszönjük. Hogy ne. Jól esik, köszönöm. Kolozsi mi azt mondja, jújjúj. Nagyon szép estét, Domi. Hát, van attak, akkor kezdjük goográlni. Limpin Bizkit Rollin'. Én erre gondoltam. Hát, ne gondolj ilyenekre. No techno. Szerinted a Limpin Bizkit, szereted a Limpin Bizkitet? Húha. Belezavarodtam. Soha nem hallottam még a Limpin Bizkitet a rádióban. Kb. Világra fogjuk rockzenie. Hát akkor nem tudom, hogy hol volt emen állam. Például szólt már. Csak mondom. Ha igaz, hogy a rockodáskor, de volt. Call for Love! És a Real McCoy 95-ös remix. Aztán robogunk tovább, itt lesz a következő. Jön az Engage! Az igazi angol. Lehet azt mondani Rage, Eurodance, vagy House, igazából egy Euro House jön. Az Enrage jó voltából az 1992-es októberi Run to You, a rohanok hozzád, vagy futok hozzád című nóta. Nálam iszonyat leverte a vizet.

Ma menjünk tovább 1978 a zene feldolgozásával, ami 1992-ben teljesült ki, mondhatjuk úgy, Jön Crow featuring Talisa.

Jó, hát én sose irigyeltem ezeket a diszkósokat, akik diszkózenét izétek diszkótak. Hát ez lehet, igen, ezekben lehet vele izzadni. Ez egy igazi munka, azt lehet mondani, főleg aki annak idején is simán csak, hogy annak idején sem volt szinkron gomba diszkókban, hanem egy sépen vagy kazetta arra, hogy berakta, hogy visszakerte a szalagot, majd lenyomta a play gombot és lányította a következőre, vagy éppen ha olyan menő diszkós volt, akkor meg ugye meg volt vinilen, kizárólag csak is szigorúan vinilen, ugye megvoltak ezek a zenék, hát annak idején nekem nem voltak, most már megvannak, most meg próbálok itt gyakorolni, kisebb nagyobb a siker, szerint én nagyon örülök, eddig jó, dicsérd meg magad, Tomi, jó lesz, oké, köszönöm, na, remélem, hogy ti is örültök neki, hogy ilyen zenéket hozok, hát Bazsi az örül, annyira, hogy csak annyit üzent nekem, hogy köszi. Norbi azt mondja nekem, hogy neked szólt DJ Simon, hát te vagy a kedvenc, persze mindenki jó, de szombat nincs nélküled, hát de van, ugyanis minden szombat nélkülem megy, minden este szombat este nélkülem megy mostanság. Az, hogy szeretjük, imádjuk a Super DJ Rádiót, de te vagy a kedvenc, nem tehetünk róla, ez az. Köszönöm, baby, köszönöm szépen, Norbi. Lovász Karcsis azt mondja, micsoda fincsi zenék. Ez az. Köszönöm, uraim. Jól esik tényleg. Kolozsi, mit? Inkább törőjém sok mindent visszafelére. Jaj, beindult a csávó agya. Nem bírja, nem szereti egyszerűen az van, hogy Kolozsi, mi nem szereti a Eurodance-t. Hát pedig most ez megy.

egyébként az a baj, hogy Kolozsi, mivel az a baj, hogy nem bírja kivárni a sorát, ő neki azonnal kell mindig minden. Hisz hát az van, hogy azért nem csak ilyen zenék, ugye az ismertek, hogy egy kicsit úgy belefűszerezem az én stílusomat is mindig. Mint például itt lesz a következő zene, az sem az eredeti verzió fog szólni, de nem kell megvárni, menjél! Jó lesz ez így is. Akkor már csajdú, ne

Mixmaster DJ Simon a pult fögött, és már fel is kente a következő zenét. Ami nem más, mint ezt nem szoktuk mondani, azt szokták mondani, hogy nem mondod a nem más, mint. Úgyhogy akkor nem lesz nem más, mint a Snap. És a Color of Love.

Pazsi Igor írja nekem, hogy a Kovács Hajdú Renáta a sógörnöm, a Józsi felesége. Figyelj, Pazsi, már bocsánat, de azt nem tudom, ezért ültem neki, hogy most ő is itt van, és ráadásul írt nekem is. Egyébként üzenem, mindjárt megyek, nyissák ki az nyitni a valót. Aha. Nekem meg azt írja a Pazsi, hogy idő, hogy lázas, be van lázas, beteg. De ő közben meg megy, aztán nyissák a nyitni valót, érted? Átadtam. Figyelj, Rencsi! Ha már Renáta! Lehetsz, Rencsi! Mindjárt megy a Pazsi. De beteg, ne engedjétek be! Kinyissátok neki az ajtót se! Nem mondj mást!

látjátok, azért Kolozsi mi nem ment olyan messzire. Itt van velünk Házi, azt mondja, jó estét a hallgatóknak. Szép estét, Simon. Hello, Házi. Hello, Kolozsi mi. Kolozsi mi, figyelj, jön egy olyan zene, amit kértél, tessék. Meg nem vagyok Wurlitzer, de itt van a Culture Beat. És a Got to Get It egy remixben. Oh yeah.

ugranál, hogy elhalkul a vége. Miért is ne? Ne is legyen olyan vége, hogy ütemmel van vége, mondjuk, és akkor át lehet keverni, nem? Még csak véletlenül sem. Ezek a 90-es évek.

Házé meg humoroskodik, azt írja nekem. Svédül ír Házé, figyelj. Hopp az ő hitten sészom kell, han téladi műzíko velkle illadei. Kérlek fordítsd le a hallgatóknak, szép estét Encsikének is, Rita és Házé. Házé azt írja nekem, hogy reméli, hogy találok egy csajt, aki elviseli az én zenéimet, és tényleg kedvel engem is. Köszönöm szépen. Én nem bízok benne. Itt van velünk Rita, Házé párja Rita. Jó estét kívánok, hallgatózik. Hallgatózik én is. Minden szupernek jó kagylózást, puszantást. Hello Rita. Jó kagylót neked is. Basi azt írja, nem vicceltem, tényleg gázul vagyok. Te egész jól mókolsz. Tudom, ilyen ilyen vágósan. Jó, azért volt ilyen kívánivaló néha. Ilyen euro izéket. Hát igen, majd egyszer én is játszom ilyesmit a szuperen. Hallod, ezt a Bazsiért akar játszani. Tiestót szeretne Kolo Zsimi? Hát megnézzük, ilyen 90-es évek eurodance-es Tiesto van-e? Ha nem, akkor nem. Egyébként a kedvenc figurám, tudjátok, a pálcika ember. Azt írja, nagyon jó a zenei felhozatal. Hát tudom, hogy megindult benned most az a vér, amikor olyan fiatalabb voltál. 40 évvel. 40 évvel ezelőtt. Te is ott nyomtad a dísből. Got to get it. Csak nem így énekelted, hanem magyarul. Te is teljesen más. Na nézzük a következőt. A következő zene 1988-ban indult, az első, mondjuk így, az Edelweiss-edik és a Bring Me the Edelweiss. Aztán 92-ben jött a Planet Edelweiss, majd ráfejeltek, hozták nekünk a Raumschiff Edelweiss-t.

Bazin azt írja, amikor nálunk voltál, és akinél voltál, most mindenki hallgat. Sanyika cuppant. Sanyika cuppant, csak meg Renikét. Ne engem. Remélem a kapu a helyére került, és kinyíli, meg be is csukódik. Támata. Támata. Working. Oh yeah! Na megyünk tovább, 1993-at írunk már megint. Ez volt egy error. Na szóval jöjjön a United X, az egyik nagy kedvenc csapat, tudod? Aki nem csapat, mert egyedül van Alex Christensen a United X-el.

Hát úgy vagyok vele, hogy most nem érdekel, ezt végighagyom, a következőt meg elengedem az elejétől. Ugyanis ez egy jó zene, a következő megint egy jó zene. Valahogy így kezdődik. Pom-pom. 1992-t írunk, és megkérdeztük mindenkitől, hogy ez szerelem? Én is megkérdeztem. És az volt. Úgy bizony. Jesse Lee Davis. És az Is This Love? Itt a szuperen. Oh yeah.

hoppá, elcsesztem Sanyika a kilincsragasztója, tényleg. Hát jó, van az, hogy izé van, izé. Mindenki volt, hogy Sanyi meg Zsolti volt, vagy Béla. Akár a Dustbolt, akár a Dustbolt is lehetett volna, de nem. Egy doktorában azt mondja, Kolozsimi,

Jaj, van egy doki szövegem, jut eszembe. Mit találtam? 1991-es zenét találtam. Egyenesen Amerikából érkezik majd az Ellie Style, a Los Angeles-i stílus. I love the way you love me at night. I love the way you love me at night. Oh yeah. To you, babe, I can make sure your body won't. Oh yeah, baby. Things what you feel, you know is real. I hope you know the real. Egyébként az Ellie Style nem egyenesen Amerikából, mert egyenesen Hollandiából érkeztek annak idején. Aztán bebesítünk magunknak, hogy az Ellie Style az igenis amerikai. Aztán mégis azok lettek, mert nagyon is Amerikába kezdték el nyomni az ő zenéjüket. Sőt, ez a lemez, ami éppen pörögni fog, ez is egy amerikai nyomás. Egy limitált kiadású nyomás, amiből egészen pontosan annyira limitált, hogy 1500 darabot adtak ki újra nyomásba. A 2020-ba valamikor. A lényeg, hogy 1991-ben jelent meg a zene. Akkor technónak, vagy éppen hardcore-nak nevezték. Hát én nem tudom, mindenki döntse el, hogy mi inkább én technónak nevezném, én korai technónak. Jön az Ellie Style, és hát arról kiabálnak benne, hogy James Brown is dead.

Hallod, azért nekem Kolozs Émi, hogy semmi zene. Hallod? Erre azt mondod, hogy semmi zene. Jej, bátya! Igazad van. Hát Svédországba pezsgőt venni szombaton délután, az úgy bajos 3 órakor bezárnak. A szeszboltok majd hétfőn 10 órakor nyitnak. Nagyon gáz. Hát tudod, az van, Kolozsimi, hogy ennél a zenénél valószínű még fogalmad nem volt, mi az, hogy zene. De nem baj, elnézzük neked is. Azt is elnézem, hogy ilyeneket írogatsz nekem. És csak azért kapod az ívet, mert te is adod az ívet. Tudod, amit adsz, azt kapod. James Brown.

Itt például Kolozsim is. Valami értelmes, hát légy szíves. Hát megmondom neked, hogy az előző zene az LA Style és a James Brown is Dead. Ez egy akkora klasszikus, hogy mindenki elismeri a világon, kivétel téged. De hát ez van. Nem baj, Mikém. Az lényeg, hogy itt vagy. Még mindig itt vagy, érted? Ennyire mágikus a barát. Annyira rossz, hogy még mindig hallgatod, érted? Ó!

lehet azt mondani, hogy megint egy éles váltás. Átvágunk 1992-be a Felixhez. És itt van a Don't You Want Me? Ha te nem akarsz engem.

Természetesen egy remix, ha már B-oldalakat kell játszani, akkor egy 93-as March Plastic Remix itt a Szuperen. Oh yeah! Ki jelebb se lesz, csak mondom ugyanúgy Dr. Albán se lesz. Odémi azt mondja, nagyon jól raktad össze a ma estét is. Szuper! Én úgy gondolom, hogy nem. Azért nem, mert nem raktam össze. Hanem, ilyen, itt van ez a vizé, lemezek itt vannak. Jönnek egymás után, ezért is van néha káosz az agyban. Nagyban.

1993 még mindig az évszám, és itt van nekünk a General Bass, és itt van az első Bass of Love, amiben még a néni nem énekli azt, hogy The Bass of Love. Nem ezen a hangon, de majdnem. Ebben nincs ének. Ez az első.

0: Bravo, Démi.
1: Köszönöm szépen.
0: Azt írja nekem M.E., hogy szia Simon, teljesen jó ez a katyvasz. Nekem tetszik. Szia, Erika Győrből. Szia, Erika. Tamás vagyok, Győrből. Vagy már nem. De nem baj. Majd 16 éve együttem.

1993-ban ugrunk, vagyis maradunk, már most tudom, hol vagyunk, igaz? És hát mindenki azt mondom, hogy Usura, akkor mindenkinek az Open Your Mind című nóta ugrik be, de azzal, hogy 1993-ban az Open Your Mind mellett a Usura hozott egy másik iszonyatosan jó zenét, ami nem volt más, és nem mondjuk ezt, hogy nem volt más, de nem volt más, ez van. Jött nekünk az izzadság, jött a Sweet, a Sweat. Na akkor izzadjunk együtt erre a zenére.

0: jaj, most meg jön az a duma, hogy jaj, megint mit találtam. És hát jaj, ez van, megint mit találtam. 1994 áprilisában megjelent egy olyan zene, ami arról szól, hogy hát ne állíts meg a zenét, úgyhogy nem állítjuk meg a zenét, jön a Too Rough és a Don't Stop the Music. Itt a szuperen közben
1: Sweat.
0: Sweat. Izzadj.
1: Sweat. Sweat. Sweat. Sweat.

alone, not to be alone. Vagy valami ilyesmit kiabál a bácsi benne. Nagyon jókat találgat. Azt mondja nekem is a István. Hát még a következő. A következő lesz egy max. Maximumra tekerjük a hangerőt is, remélem nálatok otthon meg itt is. Aztán megőrítjük a szomszédokat így szombat este. Jön Max 1995. Július 10. És olyan 2000-re megy a hangerő, úgyhogy jön a Getaway, a kiút keresése.

bejelentkezett Kovács József is, azt írja nekem, sziasztok! Fú, de jó muzsikák, imádom! Én is, Józsi, képzeld, és a következő zene akkor szóljon neked, annyira imádok 90-es éveket. Jön 1993, jön a Snap, featuring Nicky Harris. És a, látod azt a fényt? Do you see the light? Looking for freedom. De nem az eredeti. Ó, nem, nem bizony. Egy Dance to Trance remix jön itt a Szup

aztán megérkezett a célzó víz is. Már így ideje volt egyébként. De hogy ne legyen unalmas, már Do You See The Light, akkor legyen egy 2002-es verzió is belőle. Snap versus Play a Thing. Bocsánat, Play a Thing. Ilyen játszani való dolog. Ez meg itt a See The Light. No, Do You See The Light.

Bodi, mi azt mondja, csak oda pörgünk a te világodban, nagyon jó. Hogy a bánatban, mondtam, hogy ez lesz belőle. Hogy egyszer csak, hogy oda találunk, ahol kell. Csak tudod, Imi, én mint DJ, ilyen rádiós DJ, csupolom magam. Én még mindig felépítem a szettet, valahonnan elindulok, és akkor valahova érkezek. Van egy íve az egész adásnak, hát jó van, hogy néhol voltak ilyen kis csetlések, botlások, de ahogy az elején is mondja, see the light, látjuk.

ugyanis még mindig 1993-at írunk. És jön a kedvenc, jön a Dance to Trance. És az a bizonyos Power of the American Natives. Egy remixben, no ne. Mert biódalnap van. Oh, Vinci, Vinci.

Figyelj, Basi, most ne hallgass, azt írja Kovács Józsi, hogy basszus, már nem akartam. Erre bontok még egy sört. Szegény Basi, folyik a nyála, érted? Na jó, nem, csak én mondom. Most meglepett, mert Basinál is van egy sör. Nem buzizzuk le, alkoholmentes.

citromot. Egyéb citromot, érted? Ja, én menő vagyok, tudom. Azért még citromot eszek, érted? Jó, te meg menő vagy, neked van izéd ilyen állványod. Nekem nincs mikrofon állványom egyébként, hogy mindenki tudja, nekem nincs mikrofon állványom, én kézbe tartom mindig a dolgokat. Na mindegy. Na nézzük, na azt találtam, hogy basszus, mit találtam, ugye Doki szokta mondani. Én meg átveszem tőle, ő meg a jézét, a ójjelt átveszem. Átvette. Szóval 1993-at írunk, még mindig, és lehet azt mondani, hogy a Eurohouse, a Eurotrance koronázott vagy koronázatlan királya, te ki tudtad mondani, az a lényeg. Megint jön a Max, és megint jön az a bizonyos Getaway. Ha, menni fog az, igen. Szóval jön a Getaway. Na hát természetes, hogy az eredeti, mert miért nem? És hát azt mindenki imádta, tudod, abba volt a... Vagy valami ilyesmi.

Na hát tisztelt hölgyek és urak, azon, hogy lassan 10 óra van, és hát lejár az adásidőm. Most az a kérdés, hogy maradjak-e még? Esetleg egy kicsit? Még betoljam-e egy kicsit? Ha igen, akkor tessék szavazni. 2067-45-95-95. Aki azt szeretné, hogy menjen tovább ez a kis fincsi este a Euro Dance House trendszekkel, akkor azt tessék odaírja a Viberre, ahova kell. Legyen túl óra!

de lehet, hogy possible. Nem lehetetlen, hanem lehetséges. Jó, jönnek itt az üzenetek, hogy egy kicsit még jöhet a túlóra. Oh yeah, oh yeah. Azt írja a pácik ember, hogy ez kérdés, megrovást kapsz a nem zenész tovább. Oh yeah. Igen, is értettem. Én a töltött Miki... Bazi azt írja, hogy én a Miki Jukegen, mondja, maradj! Értettem, Farok Pébi. Erika is azt gondolja, hogy legyen túlóra, Győrből. Oké, Erika, túlórázunk.

Ez úgy majdnem összejött. 1995-et írunk, és jön az az a zene, amire én az első szerelmemmel nagyon szerelmeskedtem. A tempója megvolt ugyan nekem is, mint a nyulaknak. Itt van, on the free, és a shout, ahogy úgy, hogy egy kicsit kilőttet, tudod.

94. Itt volt a kapella. Talag a temegén. Jaj, röhögé. Hát nem még kellett volna hagyni, meg nem akartam. És akkor mi van? You and me.

Hallod már, ez most mekkora buzi? De most tényleg, hallod, Kolozsi mit felhívom, és azt mondja nekem, hogy élőben, azt mondja nekem, hogy mi lenne, ha beraknál a Holdon, érted? A Loft Holdont kéri. Erre tudod, mit csinál most? Tehát, hogy miért ér, mindenki tudja. Tehát, hogy ezt írja nekem, hogy köszi a semmi zenéket, aludjál, haver, érted? Ahelyett, hogy megköszönnéd, már bocsánat, de elküldelek, hogy... Ki vagy? Nagyon ki vagy? Ki ez az ember, hallod, bazd meg? Tönkre teszel, komolyan mondom idegileg. De azt mondja, Fritjó, írja, micsoda muzsikáként kedved. Kedvem lett benyomni egy sört, üdv mindenkinek, Simi. The Surprise Man, oh yeah. Halljátok, az van, hogy Kolozsi mi annyira nem lát a vodkától, meg nem hall, hogy azt se tudja, hogy mi a paszt, mi a pénisz van. De érted? Érted? És akkor csodálkozol, bazd meg, hogy letiltanak a többiek, pedig van miért. Én nem foglak, mert én így imádlak, csak én néha úgy kihozol a sodromból.

Jaj, de szia Tomika, ezt összekente. Jó van akkor, itt van nekünk Ice MC. Meg a TKV egy a Color egy a remixben. Onnanató, nanati, nanató. Vagy valami ilyesmi. És hát Hónémi azt mondja, hogy a következő zene bármi lesz, és Palotai Zsoltinak küldenünk a mennybe. Hát én inkább ezt nem küldeném neki, de majd nézzünk valamit.

Ajaj, ez meg csak úgy beugrott. The Bed and Breakfast és a You Made Me Believe in Magic. Itt a Szuperen. Hát van ez így, amikor úgy elhiteted valakivel, hogy vannak még varázslatok.

Na figyeljetek, mit találtam, mert megint lehet azt mondani. 1994, valahol most is ott vagyunk, de januárja, és jött a The Boom Shakers, és jött a Boom, Boom, Boom Shake the Room, egy igazi dance mixben.

Figyelj, nagyon ropogós, nagyon régi, 1994, amikor még Lutécia McNeil. Nem tudtok, hogy ki az. Viszont itt benne volt a hangja. Jön Robin and Rez, és az Incoment.

Nem kezdtem el felkonferálni, mert úgyis mindenki tudja, hogy miről van szó. Figyelj, Jancsike! Be my lover! Lesz a lavoró!

legyél a lavorom, be my lavor. A labus. A labus. Így van, hódi mi. És tényleg 95-ös a nóta. A suli bálom, amit én rendeztem természetesen. Hogy

0: Oh yeah. Kolozs Émi kérte még az adás elején, hogy legyen egy Move On Baby is a kapellától. Hát akkor itt van, tessék, az adás végén. De hát jön ez. Nem lesz magyar zene, csak mondom. Simon az lábos. Ja, hogy Be My Lábos. A lovor. Hello, Szabi. És a Soho Party.
1: Baby, nem kell más, csak élvez.
0: Ja, igen, ez valami ilyesmi volt. Ja, yeah.

0: Cosmo singing lady makes a jump in.
1: Itt a csúnya ember, Svájcból, DJ Babó, és a Keep on Dancing. Maradjunk táncolva. Jó, a rossz elindítottam el, de nézni ilyen csúnyán, tudom, hogy hol hibáztam. Látom a megvető tekintetet, Bazsin. Érted, így rám néz, és akkor tudja azt, hogy én is tudom, hogy tudjuk, hogy ezt nem itt kellett volna elindítani, hanem előbb. És akkor mi van? Hát jó, így nem? Nem falusi búcsú. Turn up the volume, feel the heat, turn up the bass, and get steady, let the music move, you get ready, shake it, break it, just take it, get on the dance, focus on making. És pont mondja a DJ Bobo, shoot your making.

Azt írja nekem, hogy ha vinil, akkor hat peregjen. Hogy a bánatban egész idáig az szólt egész este. Most már lassan 3 órája, sőt, 1 perc, és képzeljétek, 3 órája itt pörgetem. Úgyhogy én is úgy vagyok vele, hogy hát most már abba kéne hagyni, nem? Föl kéne adni ezt a dolgot itt a ma estére. Pácik ember írja, már kellemes estét neked és minden hallgatóra, köszönjük a mai adit. Ez azt jelenti, hogy húzok a picsába. Mármint, hogy menjek el innen, vagy is izé, hagyjam abba, érted? Hát jó van, keep on dancing, itt énekli DJ Bobo, most akkor táncoljunk tovább, keep on dancing, vagy ne? De lesz egy ilyen egy életem. Zsigula bigula, finikim manikoma, manéjére. Volt egyszer egy máj szervizet címem, megvan éket subirba kéne, vagy valami ilyesmi. Nem baj. Jön egy zene, egy kérés jön. Még nem volt Dr. Albán. Ne röhögjél, bazen. Na, szóval nem volt még Dr. Albán, és ha már B oldalak pörögnek minden zenéből, akkor figyelj. Come on girl, let's pump that body. Jöjjön egy B-oldalas Dr. Albán, az It's

figyelj, ha nem bánjátok és maradtok velem, én még egy picit maradok, kicsit még bohóckodok itt ezekkel a Eurodance-es izékkel, lemezekkel. Oh yeah! Aki gondolja, maradjon kagylózon! Még egy darabig jól esik nekem is, remélem nektek is. Akkor megúszunk neki, igaz? Így van!

Hozzáteszi a pácik ember, hogy ne viccelj zenét, csak én fáradtam el. Ma is voltam dolgozóba. Hogy ezért nem beszélünk mostanában, én értem. Lehet, hogy ilyen szombat éjjel foglak fölhívni, akkor...

Rita lebácsizott, azt kérje, azt mondja, bácsi kérem, most milyen zene következik? Hát ilyen Percy Bye. Arról fog szólni, hogy a szerelem varázslatos. Ha! Azt hiszem nekem, Bazsi, hogy lemerül. Én is lemerültem, de én rádugtam töltőre, ilyen jó fej vagyok, csak mondom. It's my life.

Na jó, megkapni, Győri Zoltán azt írja nekem hangoddal, meg az éneklésedet nehezen lehetne téged valamelyik együttesbe csajként felvenni. Hát köszi. És hogy ki az előadó? Hát a C.B. Milton. Ja, hogy a házi kérdezi, hogy melyik az a szám, ami meg van. Igen, csávó elesik a motorral, és nagyon fáj neki. Az a izé a...

Szóval itt búcsot kapnak már páran, Bozsi ellépett, lelépett. Isa István is azt írja, kedves DJ Simon, mi csak annyit mondunk, hogy ez nagyon jól összeraktad. Minden percét a műsornak így tőlünk egy nagy köszönet. Én köszönöm István, hogy mindig velem tartatok, és bíztok bennem, hogy mindig jó zenét hozok. Most is így vagyok vele, hogy hát azért bízom benne, hogy nektek is tetszett, amire én ma este itt gondoltam, hogy kellenek, hogy szóljanak. És még nincs vége. Majd mindjárt megunom. Ha ti is megunjátok, én is megunom ám. 2076-7045-95-995, ez még mindig a Viberünk. Valakinek bármilyen mondani valója van, ezt ott megteheti. Én meg szépen felolvasom titokba. Oh yeah. Na közben menjünk tovább. Ha már annyira itt a 90-es évek dübörögnek, és még nem volt, ja de volt már, de mindegy, jön egy Too Unlimited. Come on. És a Here I Go. De én nem megyek, csak mondom. Vagyis ők mondják.

ezért éri meg gyűjteni, aztán későbbiekben ugye leadni. Erika azt írja nekem, hogy nagyon jó, hogy maradtál túllórázni, annyira jók ezek a számok, nem lehet aludni ilyenkor. Valahogy én is így vagyok ezzel, és pontosan ezért is tolom. Mert olyan jók, mint a következő zene. Egy nagyon keveset játszott 94-es darab jön. Jön a Europhonic, na még egyszer, Euphoric. És a Do You Like? Ez egy kérdés. Kedveled? Hogy ne?

bizonyja, hogy Hódim is írja, hogy ez mekkora egy nagy zene, és hogy olyan régen hallottam. Én is így vagyok vele, hogy alig játsszák a rádiók, pedig ez egy hatalmas kis zene. Euro, na még egyszer. Euphoric és a Do You Like, azért csak ti tudtam mondani. Igazi emlékeket ébresztő tudsz.

Sőt, a következő is egy olyan lesz, amit szerintem nagyon kevésszer forog, akár rádiókban, akár a bulikban, vagy éppen diszkóban annak idején. 94-ben maradunk, vagy megyünk. És jön a Loft, na nem megint a Holland, hanem amikor fel kell ébreszteni a világot. You know, wake the world. Itt a Szuperen. Oh yeah.

fater megint visszajött fölébred. Nem ébred föl, csak azért, hogy így hozta a sors. És a sodrás újra itt. Hazamentem motorhoz kicsit vacsira. Hát azért az szép ilyenkor vacsorázni. Oh, oh yeah. Odimi, beindultak az emlékek, tudom, látom. Balaton Lelle, Hajnika, bocsánat, Hajnalka, a Virág, a Bónia, Márta. Oh yeah. De lehet, hogy Balaton Boglár, sőt biztos. A Thomas Disco.

inside your dream. Pater még hozzáteszi, hogy na akkor feküdjünk neki. Feküdjünk csak neki, ennek a jó kis zenehallgatásnak, és hát reggelig tuti a részemről. Hát részemről, az annyira nem, mert lehet azt mondani, hogy részegről vagyok már. Mert kifutottam hamar vízért, mondom, most már kell valami hidratáció is, mert az alkohol az kivesz. De itt azt mondja, akkor kell enni, mikor jól esik. Bár nálunk nem esik, akkor most senki nem eszik. Vagy esik. Hát nálunk esett, úgyhogy lehet kimegyek enni.

És itt van az egyik legnagyobb ikon, aki már eltávozott tőlünk, BJ the Prince of Rap és a Rock a Beat, baby, oh yeah!

0: Azt írja Fata, hogy azért van egy kis plusz is, leültek kellőképpen a sörök. Eks mindenkinek, úgyhogy...
1: Oh yeah!
0: Hát én most már csak úgy vagyok, hogy vizet teszek magamba.
1: Reggel főkének elnem, aztán holnap indul a főzési nap. Azt tudom, mi a bánatot főzek még, de majd sort csinál, meg lehet hallgatni. Addig is... I rock a bit.

És ha itt lenne a Doki, akkor azt mondaná, hogy hú, a Simon mit talált? 1994. szeptemberét találta meg. Ugyanis Max akarta ki, vagyis 93, de mindegy, akarta ki az albumját, amin rengeteg jó zene volt. És külön-külön is kis lemezen megjelentek a zenék az albumról. Úgyhogy jön a Max, és jön a You Can Get It. Oh yeah, You Can Get It.

Fater azt mondja, hogy én tegnap őszem mára. Ma. Holnapra. Csak fogyasztani kell. Tudom, Surci mondja, holnap az étlapodat. Igen, így van. Köszönöm szépen. Hát az a jó főzéskét, én úgy utálom, mint a bánatot. Úgyhogy nem kéne, ha csak... Ja.

0: Rá is pattantunk a következő ritmusos zenére, ami nem lesz más, mint...
1: Megint azt mondtad.
0: Mindegy, nem mondtam. 95, és itt van az igazi. Lehet azt mondani, hogy a második. A Channel Bass és az I See You. Látlak téged, I See You. Megérkezett Tóldi Miklós is. Azt így a csákedős DJ Simi kandrózom. Most jöttem egy kerti bográcsból. Aha. Én meg mindjárt megyek.

már szombat van. Egészségedre. Hát most már úgy lassan 4 órája zenélek.

Életemre nem kellettem még ezt ilyen gyorsan valamit. Itt van nekünk az Omen. Omen. Magic Effort és az Omen 1995.

Na, miket találok itt? Ez már igen. Bingo Boys és a Sugar Daddy. Oh, Sugar, Sugar. Oh, Daddy, Daddy. Oh, yeah. Itt a szopa.

megint mit találtam, Odyssey, és a Face to Face. És úgy vagyok vele, hogy tisztelt hölgyek, urak, én ezzel a dallal meg szeretném köszönni, de lehet, hogy a következővel, hogy itt velem tartottatok ebbe a pár órába, itt a Super DJ Rádión.

Tisztelt hölgyek, urak, még úgy gondolom, hogy egy zene bele fog férni. Egy ilyen kis igazi záró zene. A Face to Face után. És tényleg egy olyan zene érkezik, amit... Én nem tudom, nálam nagyon meghatározta a zenei ízlést. Ízlésem. Egy olyan zene, amit nem igazán szoktak játszani, vagy nem sűrűn szoktak játszani diszkókban, annak idején, a 90-es években. Viszont én jártam a győri Scotch diszkóba, és ott hihetetlen módon olyan zenék szóltak, amit nem igazán, máshol nem igazán lehetett hallani. Szóval jön egy olyan zene, ami az én fiatalságomat és nekem ébreszt emlékeket jobban. Jó, nem azt mondom, a Face to Face nem emlékez, de hát nagyon mindegy. A hidegrázó zene, hölgyek, urak, Odyssey és a Face to Face.

zárózenének pedig jöjjön, érkezzen az 1994-es Baby D és a Let Me Be Your Fantasy. Szóval, hölgyek, urak, én ezzel a dallal szeretném megköszönni mindenkinek, tényleg, aki itt tartott velem, itt volt velem, és itt volt végig velem a Super DJ Rádión, a Private Nightban. Hát ez voltam én, DJ Simon. A viszont kajdózásra a legközelebbi alkalommal, remélem máskor is velem tartotok. A zene természetesen végig pedig, és hát addig is csácsumicse, sziasztok, oh yeah!

figyelj, ha itt vagy, akkor azt mondom neked, hogy rondítsuk el a végét. Nagyon rondítsuk el. Legyen ronda a vége. Például egy ilyennel.

0: azt írja Fater, a szomszédok nem lesznek rám büszkék.
1: Tuti.
0: Én azt tudom mondani, Fater, mondani nekik, hogy hát lélegezzetek velünk. Erről szól ez a zene.
1: Breathe with me.
0: Kilégzés, igaz? A kis puki. Igaz, a puki is egy kilégzésre számít.
1: Doin, doin, doin, doin, doin, doin, doin, doin.
0: Jó, van, egy kicsit még rosszalkodok, de csak azért, mert most olyan kedvem van, hogy így levezetésnek egy kis Prodigy, de egyébként Prodigy-t hallgatunk velem. 3500 watton lélegezzünk. Mert ha már egyszer Prodigy, akkor nem maradhat el a másik kedvencem a Breathe után. Ami ugye tudjátok, hogy mi, ha én Prodigy-t játszok, nem maradhat el a Tello. Oh yeah. Azaz, az ő törvényük.

öntörvényes, de inkább az, hogy az ő törvényük. Well, fuck them. Természetes, hogy vinil. Na már, hogy megvan az összes Prodigy.

0: hát remélem, hogy nincs harag. Egy kicsit maradok, igaz, hogy elköszöntem, és
1: nem élik olyankor már maradni.
0: Dehogy nem, bassz. Hogy nem. Úgyhogy jön még pár Prodigy, ha nem bánjátok. Most ilyen,
1: ne, ezt akarok, ilyet akarok, ezt akarom. Én akarom. Már olyan jó. Meg a következő is az. Meg vagyunk mérgezve teljesen. Oh, it's a poison. I got the poison.

Szóval akkor tisztelt hölgyeim és uraim, ez itt a Private Night Extra, az éjszakai kiadás. Remélem, hogy örültök,

aztán úgy vagyok vele, hogy kell egy kis power, egy kis extra erő, megdobjuk hozzá egy kis üzemanyagot. Abból lesz az igazi.

0: újjá.
1: Azt vágjátok, hogy minden Prodigy koncert alatt azért végig üvöltözi az MC a zenéket. És nem csak ez, ami megy a zene alatt, hanem teljesen más is. És ezt így szokott lenni az angol klubokban mindig is, hogy egy MC végig kiabálta a zenéket. Na de akkor pörgessük fel egy picit a tempót. Gondoljunk valami rosszra. Vagy no good-ra. Nem jóra. Itt van a no good.

Hódi Imi azt mondja, hogy na, feltettem a fülest erre. Erre zugló nem készült fel erre. Oh yeah. Én úgy vagyok vele, hogy szerintem adjátok a francba a fülest. Hadd élvezzék a szomszédok is. Legyen valami no good. Oh yeah.

Nem értem, Fater azt mondja, ez ám az igazi katya lóba. Lóbató. Mi van oda írva, érted? Leszedi a gatyádat, ó! Oh.

Na az egy megvan. Az igazi gatya lobogtató a hangfal előtt. Igen, és képzeld el, hogy annak idején én akkor kezdtem ezzel élni igazából, amikor ez az album megjelent diszkóba, a Rave részen, a Thomasba. És előtte már ugye bulikba jártunk, és a Szkácsba ugye Győrbe. Ott volt egy ilyen kis, hát hogy mondják azt, ilyen átriumos jellegű volt, vagy medencés jellegű volt a tánctér. Tehát lent le kellett menni egy ilyen, ugye nagyjából 2 méter mélyen volt a tánctér, és ott voltak lent a ményomók. Nyilvánvaló, hogy azelőtt álltunk mindig sippal a szánkba. És tényleg volt olyan, hogy lövögött a gatya az ilyen zenéknél a mélyre. Oh yeah! És ha már no good, ha valami nem jó, akkor vodozzuk meg egy kicsit az embereket. Mert hát Prodigy, nem lehet elmaradni, nem lehet elhagyni azt, hogy ott volt nekik a Voodoo People is. Hogyne, hogyne, már jön is.

időközben megérkezett Majtinyi Gábor is, a Majtika Family kisebbik tagja itt van. Azt mondja, hallom, amúgy csak szólok. Akkor Gabikám. The Hoodoo Voodoo. Magic Pipi, Voodoo Pipi. Olyan pakisztáni skót az akcentus.

Odémi azt írja, 2-3 este, és Forma 1-es pilótanyagat lesz. Igen, erre lehet bólogatni. Mármint nem aludni, hanem bólogatni, érted? Rábólogatsz. Ennél durvább egyébként a Voodoo People-tól a The Heat, azaz a The Energy zenem. Az is lesz majd, de ha már egyszer itt nagyon feltüzeltük a dolgokat. Nem volt direkt, higgyétek el nekem, abszolút nem készültem el ezzel a dologgal. Nem készültem ezzel a dologgal, de ha már egyszer így alakult, akkor miért nem? Voodoo People, itt megjöjjön akkor egy igazi tűzgyújtó.

pedig azt mondja, hogy úristen, hát ezt még mindig lehet fokozni. A füleseim szava szétrepülnek a nappaliba. Szedd össze őket, fogd vissza gyorsan a füledbe. Mert megyünk tovább, és jönnek még a Prodigy Notek. Belejöttem. Igazi nudli pörgetős, ez az. A szomszédnak is hallania kell. Éjjel egykor nincs is jobb, mint Prodigy-re ébredni.

Tessék. És ez is ilyen kis emlékeket ébresztő zenem. Toldi Miklós azt írja. Pásztori diszkó emlékek. Oh yeah. Két csajjal a kocsiban. Gondolom porszívóztak.

Hódi Imi az arra kérdez rá, hogy te figyelj, Tóldi Miklós, kinek mozgott a feje az adott testén? Testén? Vagy estén? És kinek a testén? Ó, ez egy nagy kérdés. Majtika beindult. Milyen szellem lebeg István király sírja felett? A vajk rém. Oké, jól van.

0: 1992. Akkor jött ki a Prodigy Experience albumja. Az első, lehet mondani, az első igazi album. És mindenki mindenféle zenét szeretett róla. Legtöbben nyilvánvaló, hogy az Out of Space. Én úgy voltam vele, hogy igen, jó volt az Out of Space. De az első zene, a legelső zene az albumon. Az nem most már, nem volt más, mint... Ezt nem mondjuk sokszor, hogy nem volt más, mint... The Jericho. The Halls of Jericho.
1: Jericho.
0: Yeah!

Jericho után a másik nagy kedvencem, na mi lehetne más, mint a Rough in the Jungle.

Sziasztok! Többet írtok, mint napközben, vagy éppen este. Ennek örülök. És annak is, hogy itt vagytok még mindig velem. In the jungle. Rough. Szia, Izső István, hogy nem készültél rá, és ettől lett még csúcsabb meglepi. Szerű, és ez egy szuper meglepi. Oh, yeah. És hát emlékezzünk meg így, ahogy mondja Hodin is. Cave Charles Flintről, aki 2019 márciusában úgy gondolta, hogy elég volt ebből az egészből, amiért körülöttünk van, vagy éppen ő körülötte volt, és így hagyott minket sajnos. Én úgy gondolom, hogy aki a Prodigy-t szereti, amíg él, emlékezni fog arra a csávóra, hogy egy őrült állat volt. És iszonyat jó volt. A rapje, lehet azt mondani. MC,

És igen, az eszelős. Arra gondoltam, hogy elindítok egy másik zenét, de úgy vagyok vele, hogy az albumon is a Rough in the Jungle után jön az a bizonyos, figyeld, hallgasd, ott van a háttérben.

bizony. Death of a Prodigy Dancer. Oh yeah. Ha már egyszer. Kétnél tartunk.

Lehet azt mondani, hogy soha nem készült belőle stúdió felvétel, bár a lemezre mindig ugye stúdiós zenék kerülnek. Viszont a Death of the Prodigy Dancer csak és kizárólag live felvételben került rá az albumokra, vagyis az albumra. Soha nem készült belőle stúdió felvétel. És ez így jó. Biztos összepisálnám magam, ha ott lennék egy ilyen koncerten, vagyis a koncerten, és ez a zene menne. Oh yeah! És jön a legjobb rész, amikor mondja, hogy oh yeah! Oh yeah!

0: így, ahogy Hódém írja, hogy a Prodigy jelentése csoda gyerek, vagy éppen bajos előjel. Ez mindkettő. Oh yeah! Na, menjünk tovább! Jön megint. Kedvenc.
1: Oh no.
0: Jön a Goa. Ez a bizonyos nagy meleg. Of the heat. Of the energy party. Oh yeah. Itt a szuperen. Pörgesd meg megint.

0: aztán, ha már ekkora a hőség, és ekkora energiával rendelkezünk, egy igazi energia bomba után, szerintem lépjünk rá a gázra. Jöjjön a full gáz. A full throttle. Oh yeah.
1: Ez is nagyon nagy, nagyon fincsi.
0: Oh yeah.

full throttle. Oh yeah. És ha már ennyire ráléptünk a gázpedálra, lehet el fogunk ájulni egy igazi klaustrofóbiás csípéstől.

fater az igyam. Na! Na, ezt is megemelgeti a környék, az tuti. Én mindig ebbe bízok egyébként. Szól a Super DJ, és mindenki tudja, hogy mit kell hallgatnia. Sőt, van úgy, hogy a faluban elég egy ember hallgatja.

0: My mind is blowing.
1: Your mind.
2: My mind is blowing.

0: és már mindenki a helyén van, everybody in the place, akkor nézzük meg a látóhatárt, jön a Skyline, itt az Operen.
1: Let's mix!

Tudom, hogy vagytok velem, ha már itt a látóhatár végignéztük. Akkor jön egy kis időjárás jelentés, vagy éppen időjárási tapasztalat, mint utolsó zene a Private Night-ban. Jön az első lemez, az első album. Szerintem egyik legcsodálatosabb zenéje. A Weather Experience. Nem tudom, ti mit tapasztaltatok meg itt ma este a Super DJ-n, de szerintem elég emlékeket ébresztettem. Én köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Ez a zene természetesen végigmegy. És azt tudom nektek mondani, hogy a viszont kagylózásra, hölgyek, urak! Csácsumicsá! Sziasztok!

gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése, csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620-2271-756. A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.